0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók! Bízom benne, hogy kellemesen telt a vasárnapjuk. Én Bányi Kriszta vagyok. Köszöntöm Önöket! Mai adásunkat ismét a Hírmagazinnal kezdjük, majd egy órás zenés műsorunk, a Magyar Magazin következik. A hírek között hallhatnak arról, hogy nemrég Bécsben várta egy rendhagyó koncerttel a zenebarátokat a világhírű Fellegi Ádám zongoraművész. Aztán szó lesz arról is, hogy ma az állatok világnapján a bogaraktól a lovakon át akár a plüss állatokat is megáldották Ausztriában. Tartsanak hát velem, hozom a részleteket! Nemrég a Hausden Musik falai között Fellegi Ádám, a 85 éves magyar zongoraművész Beethoven életének három korszakát idézte fel. A bécsi koncert, amelyen a zongoraművek mellett személyes történetek és reflexiók is helyet kaptak, nem csak a zenetörténet egy fejezetét elevenítették fel, hanem magát a művészt is 60 évvel korábbra repítette vissza. Sebetyén Áron kollégám beszélgetett Fellegi Ádámmal bécsi látogatása kapcsán.
2: Milyen érzés itt Bécsben fellépni és koncertet adni?
3: Leírhatatlan. Tudniillik, én itt kezdtem a felnőtt művészi pályámat. Fogoszkodjatok meg, 60 évvel ezelőtt az Anna Gassé-ban, a Kertnerstrasse egy kis mellékutcájában áll a Erzherzog Karl Palais, vagyis Károly főherceg palotája, és ott rendeztek egy zenei versenyt, amit úgy hívtak, hogy Internationaler Meisterkurs, és ennek három világhírű zongoraművész és pedagógus volt a vezetője, Jörg Démus, nincsenek már az élők sorában, 60 éve eltelt, Paul Badura Skoda, és mindenek előtt Alfred Brendel, aki világ első öt zongoristája között volt, de még vissza nem vonult. Ezek rendeztek egy kurzust, és én kijöttem ide, mint 26 éves fiatal zongoraművész, és minket tanítottak úgy, hogy a többi diák figyelte, hogy magyarázzák el nekünk, hogy kell játszani. De a végén a legnagyobb meglepetésemre kiosztottak egyetlen egy díjat, minden évben egyetlen egy díjat, és az egy ösztöndíj volt tulajdonképpen, emlékszem még most is pontosan arra, nagyon szép pénz volt akkor, 10 000 shilling. És ez azt a célt szolgálta, hogy én rendszeresen kilátogassak Budapestről Bécsbe, és akkor vagy a Brendelnél, vagy a Démosznál, aki éppen itt tartózkodott, játsszam el azt, ahol éppen tartok, és kvázi konzultáljak vele. Ez akkor óriási dolog volt a 60-as évek közepén, a Magyarországról nem adtak kiutazási engedélyt szinte senkinek, de ennek az oklevélnek a hatására, és amíg tartott a 10 000 shilling, én annyiszor utaztam ki, és élveztem tényleg a szabad világot.
2: És igazából ön bejárta már, mondhatjuk úgy majdnem, hogy az egész világot zenéjével. Merre fele járt? Mi volt esetleg a legkülönlegesebb hely, ahol ön valaha koncertet adott?
3: Hát szinte nem is tudok visszaemlékezni rá, annyi helyen voltam, de azt elmondhatom, hogy voltak olyan országok, ahol rengeteg, több mint 100 szólóestet adtam. Ezek pedig leginkább Franciaország volt és Itália, mert ott voltak személyes kapcsolatom, ismertek, meghívtak, és a Római Magyar Akadémián eljátszottam Beethoven mind a 32 zongoraszonátáját, és ismertettem akadozó olasz nyelven, de ezt imádták az olaszok. Tudnék, hát az olaszok megszokták, hogy jönnek az angol-amerikai turisták, nem tudnak olaszul. És jött egy magyar, és hát legalább megpróbált, és úgy látszik, hogy ezt méltányolták. Egyébként is a rómaiak híresek a meleg szívükről. Ott az ember megkérdezi, hogy ezt vagy azt az emlékművet hol találja, akkor karon fogja, és elkísérem oda. Vagy itt az autóm szálljon be, oda viszem, szóval ez egy olyan város.
1: Fellegi Ádámmal Bécsben egy hosszabb interjút is készített szerkesztőségünk, melyet egy későbbi Színes Kultúránk adásunkban hallgathatnak meg. Ma van az állatok világnapja, amely egyben Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének halála napja is. A világnap fő célja felhívni a figyelmet a házi és haszonállatok megfelelő tartására és gondozására. 1925-ben Heinrich Zimmermann német író és állatvédő kezdeményezte az emléknap létrehozását. Majd 1931-ben a firenzei környezetvédelmi konferencián hivatalosan is elfogadták és rögzítették október 4-ét. Ehhez kapcsolódóan Bécsben ma délután ismét megrendezték a hagyományos állatáldást a bécsi Stefánszplatzon, Linzben pedig ünnepet az ember és az állat számára címmel tartottak programot. Kutyák, macskák, lovak mellett egyes plébániákon akár plüssállatokat is szívesen láttak ezen a vasárnapon. Így volt ez Stájerországban, Grácz Puntigánban, a plébánia templomnál is. Ahogy hirdették, a bogártól a lóig, a hörcsöktől a plüss nyusziig mindenkit várnak. Burgenlandban a Militärfeldwebel Militärkommando október 8-án jövő héten csütörtökön már 17. alkalommal szervezi majd meg a teremtmények zarándoklatát. A rendezvény középpontjában az ember és az állat közötti együttélés, valamint a teremtmény társaink iránti felelősség áll, olvasható a hirdetményben. A találkozási pont 10 órakor a Brokknajdorfi háborús emlékműnél lesz.
0: Rádió Burgenland.
1: Ahogy önök azt megszokhatták, a hamarosan induló magazinműsorunkból is hozunk ízelítőt, hogy tudják, miért érdemes a következő órában is velünk tartani. Adásunk első felében ma Felsőőr egyik legrégebbi és műemlékvédelem alatt álló épületéről, a református gyülekezet régi parókiájáról esik szó. Az Árkádos ház 1784-ben épült, akkoriban ez a vidék még a Magyar Királysághoz tartozott. A református gyülekezet ma is kétnyelvű, és fontos számukra, hogy a régi hagyományokat tovább vigyék. Ennek egyik szép példája az Árkád ünnep, amelyet nemrég tartottak. Weber Katalin is ellátogatott az ünnepségre.
4: Az Árkád ünnep mottója a hagyomány, kétnyelvűség és a generációk közötti párbeszéd is lehetne. A rendezvényre ezúttal is több száz látogató érkezett, akik a kétnyelvű istentiszteletet követően közös étkezéssel, beszélgetéssel töltik a napot. A Felsőőr is Ternicki Lídia, Muth Izabella és lánya Krisztil is hű látogatói a rendezvénynek. Örülnek, hogy minden éven nyitottabb lett.
5: Hát előbb szigorúbb volt, jobban összetartott minden egy vallás külön is. Voltak, de nem így, mint ilyen nyitva, vagy ilyen offen, nem volt előbb, mint most. Ja, előbb úgy volt.
4: Ez így szebb?
5: Hát így jobb. Így jobb. Ja, mert mindenki testvér, nem? A Jóisten nem mutatta meg egyiknek se, hogy téged hát jobban szeretlek, mert evangélikus vagy katolikus vagy református. Minden egyik egyformán.
4: A magyarok azok inkább reformátusok voltak régen is?
5: Felsőrbe, ja, igen. De voltak német ajkúak is, de kevesebb. Ja.
6: Előbb más volt, mint most összemennek, nem tesz semmit a vallás. Előbb jobban széthúzódtak a vallás, pláne a katolikusok.
4: És ez az Árkád ünnep, ha erről is beszélünk egy kicsit, az Árkádenfestről, ez miért szép hagyomány? Azt hiszem, ez olyan régóta van, hogy sokan nem is tudják mióta.
6: Azt is sem tudom, hogy mióta, de szép, igen, meg pláne a jenni nép összegyűl, meg ilyen szép időjárás van, sokat ír.
4: És a magyar nyelvet is lehet itt gyakorolni?
6: Nekem magyar az anyanyelvem. Én úgy nőttem fel, a szüleim még mindig magyarul beszéltek, még mi is, míg a gyerekek kicsinék voltak, aztán mikor kezdtek iskolába menni, mondtam a férjemnek, most ő német beszélni, meg önbe iskolában nem értik még.
1: Adásunk második felében pedig a legendás Zűdbán Hotel egykori fényűző világába repítjük önöket vissza. A Semmeringen álló Grand Hotelt 1882-ben nyitották meg, de a hajdani luxusszálloda ma már jó ideje üresen áll. azonban ha betérnek az épületbe és részt vesznek egy akár magyar nyelvű vezetésen, akkor a szemük elé táruló látvány még ma is sejteni engedi, milyen elegáns és pezsgő élet zajlott itt egykor.
4: A hotel bár nem üzemel, de a Südbahn bühne kulturális kezdeményezésnek köszönhetően vezetéseket kínálnak, mégpedig német, angol és magyar nyelven is. Gostom Enikő fogadja a magyar nyelvű látogatókat.
0: Itt vagyunk a Südbahn Hotel Semmeringben, az 1882-ben megnyitott luxus hotelben, ami a monarchia első alpesi szállodája volt, mégpedig luxus szállodája volt. Miáltal ez a monarchiájé volt, nem csak Ausztriáért, itt magyarok, osztrákok és a monarchia többi részéről jövő vendégek egyaránt vendégeskedtek. Ida von Ferenczi, Sisi hercegnőnek, Sisi királynőnek az egykori udvarhölgye sokat volt itt, akiről aztán tudjuk, hogy az ő segítségével sok politikai ügy Magyarországon is elindulhatott, aki mondjuk tárgyalt Andrássy Gyulával, vagy DeFerenccel is.
7: Nagyon fontos volt az is, hogy megszólítsák a nemzetközi közönséget, szóval a hivatalos útikalauz az nem csak németül jelent meg, hanem németül, magyarul, angolul és olaszul is, és azt is tudjuk, hogy magyarok is vendégeskedtek itt. Honnan tudjuk ezt? Hogy nagyon sok olyan képeslap áll rendelkezésünkre, ahol magyarok beszámoltak az itt eltöltött napjainkról, a Semmering élményeikről, és áradoztak a családjuknak, hogy micsoda élményben volt itt részük.
4: A Császári és Királyi Déli Vasúttársaság, a Südbahn, az idegenforgalmat kívánta egykor fellendíteni a Bécs-Triest vasútvonal mentén. Így a 350 szoba, illetve lakosztály mellett széles szabadidős tevékenységet is kínáltak.
0: Amikor ide került ez a hotel, akkor itt még nem volt sem síparadicsom, sem óriási turizmus, ez a Südbahn Gesellschafttól, vagyis a Déli Vasúti Társaságtól jött először. És az ő fejükből pattant ki az ötlet, hogy amennyiben a vasútvonalunkon hoteleket is nyitunk, akkor az nagyon jó hatással lehet a turizmusra is. És miáltal itt már 1000 méter fölött vagyunk, és a 18-19. Század Bécsében nem a tiszta és friss levegő volt talán az elsődleges, ami elérhető volt az emberek számára. Nagyon hívogató volt a kijönni a hegyekbe, a friss levegőre, amiről aztán később sokat is beszéltek, hogy mennyire jó az ember egészségére.
1: Időjárás. Hétfőn időnként napos idő várható, mérsékelt vagy élénk északnyugati szél mellett néhány felhő is áthalad. A legmagasabb hőmérséklet 20-24 fok között alakul. A folytatásban is hasonló időjárás várható, mind kedden, mind szerdán napos időre számíthatunk, csak helyenként lesznek felhők. Mérsékelt délkeleti szél fúj, majd délután ugyancsak 20-24 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet. Mivel ma van az állatok világnapja, így most forogjon a belvárosi betyároktól az állati történet. Aztán egy rövid időre átadom a stúdiót a kollégáknak, de a hírek után újra itt vagyok, és folytatjuk magyar adásunkat egy órás zenés magazin műsorunkkal. Maradjanak velem!

1654-ben épült. Akkoriban ez a vidék még a Magyar Királysághoz tartozott. A református gyülekezet ma is kétnyelvű, és fontos számukra, hogy a régi hagyományokat tovább vigyék. Ennek egyik szép példája az Árkád ünnep, amely nem csak a templomban, hanem azon kívül is összehozza az embereket, vallástól, nyelvtől és életkortól függetlenül. A rendezvény nevét pedig természetesen ezekről a régi, jellegzetes árkádokról kapta. A közelmúltban megtartott Árkád ünnepre ellátogatott szerkesztőségünk is, így most Weber Katalin összeállításából önök is kaphatnak egy kis ízelítőt.

Felsőőr egyik legrégebbi és műemlékvédelem alatt álló épülete a református gyülekezet régi parókiája. Az Árkádos ház 1784.

0: Kétnyelvű istentisztelettel kezdődik ez a szeptemberi vasárnap is a felsőri református templomban. De kint a parókia udvarán már szorgos kezek készülődnek. Az Arkádenfest, vagyis a tornácos ünnep már évtizedek óta a református közösség egyik fontos eseménye. Hogy mikor volt az első, azt már nem is tudni pontosan, meséli Schuster Gyenge Judit presbiter, akit személyes szálak fűznek nem csak az ünnephez, hanem magához, a tornácos házhoz is.
1: Képpen most beszéltem egy kolléganőmmel, aki szintén a presbitérium tagja, és ő azt mondta, hogy ő sem emlékszik, én sem emlékszem, mikor már nagyon régen kezdtük ezt el, és mindig is sikeres volt. Tudom, hogy az én édesapám, aki 30 éve halt meg, és itt 40 évig volt lelkész, hogy ő már itt az Arkádenfesten beszélt és jelen volt, úgyhogy már nagyon régóta. Úgy nevezzük ezt az ünnepséget, hogy tornácos ünnep, ugye? És ebben a tornácos házban nőttem föl. Mi 1953-ban jöttünk ide, amikor a gyülekezetnek már 2 éve nem volt lelkésze, és úgy ünnepelt a gyülekezet, hogy minden tornácot gyönyörűen körülvett virág, ágak, stb. És megmaradt az a viszony, mert akkor még nem volt biztos, hogy mi lesz Ausztriával, ugye csak 55-ben kaptuk meg az államszerződést, úgyhogy nagyon bizonytalan helyzetben jöttünk, és ezáltal a gyülekezet rokonná vált. Nekünk mindenki olyan volt, mint rokonunk. És mi családtagok voltunk ezekben a családokban. Hogyha valami nálunk a családban történt, akkor itt volt jelen az egész gyülekezet. 600-an az én esküvőmön például. Úgyhogy így nőttem én itt föl.
0: Az Árkád ünnep mottója a hagyomány, kétnyelvűség és a generációk közötti párbeszéd is lehetne. A rendezvényre ezúttal is több száz látogató érkezett, akik a kétnyelvű istentiszteletet követően közös étkezéssel, beszélgetéssel töltik a napot. A jó hangulatról a finom falatok mellett a városi fúvós zenekar is gondoskodik. A felsőri Sternicki Lídia, Muth Izabella és lánya Krisztil is hű látogatói a rendezvénynek. Örülnek, hogy minden éven nyitottabb lett.
2: Hát előbb szigorúbb volt, jobban összetartott minden egy vallás külön is. Voltak, de nem így, mint ilyen nyitva, vagy ilyen offen, nem volt előbb, mint most. Ja, előbb úgy volt.
0: Ez így szebb?
2: Hát így jobb. Így jobb. Ja. Mert mindenki testvér, nem? A Jóisten nem mutatta meg egyiknek se, hogy téged hát jobban szeretlek, mert evangélikus vagy katolikus vagy református. Minden egyik egyformán.
0: A magyarok azok inkább reformátusok voltak régen is?
2: Felsőrben, ja, igen. De voltak német ajkúak is, de kevesebb. Ja.
3: Előbb más volt, mint most összemennek, nem tesz semmit a vallás. Előbb jobban széthúzódtak a vallás, pláne a katolikusok.
0: És ez az Árkád ünnep, ha erről is beszélünk egy kicsit, az Arkádenfestről, ez miért szép hagyomány? Azt hiszem, ez olyan régóta van, hogy sokan nem is tudják mióta.
3: Azt is tudom, hogy mióta, de szép, igen, meg pláne a jenni nép összegyűl, meg ilyen szép időjárás van, sokat ír.
0: És a magyar nyelvet is lehet itt gyakorolni?
3: Nekem magyar az anyanyelvem. Én úgy nőttem fel, a szüleim még mindig magyarul beszéltek, még mi is, míg a gyerekek kicsinek voltak, aztán mikor kezdtek iskolába menni, mondtam a férjemnek, most ő németül beszélni, meg önbe iskolában nem értik még.
0: Ön ezt hogy élte meg, ezt a sokszínűséget itt Óbevárton, mindegy, hogy a vallásról vagy a nyelvről beszélünk?
4: Hát nagyon kellemes, mert látni, hogy az ember így gondol, úgy gondol, de mégis egy közönség vagyunk, és itt Felsőrben ezt nagyon-nagyon jól lehet élni és érezni.
0: A felsőri Imre Alexander számára az ünnep lelkét a sokszínűsége adja.
5: Mir gefällt, weil diese Vielfalt von den verschiedensten Religionen und auch von den Völkern her, wir sind ja doch vertreten mit Deutsch, mit Ungarisch, mit Kroatisch, Romanes. Es ist sehr vielfältig und das ist auch bis zu einem gewissen Grad eine Herausforderung für uns, richtig miteinander umzugehen.
0: Wie schafft man das dann?
5: indem er sehr tolerant ist, indem er sehr auf den anderen auch eingehen kann. Und es ist auch sehr wichtig, miteinander gemeinsam was zu unternehmen und zu machen. Dieses Fest bereitet mir sehr viel Freude, weil da kommen doch irrsinnig viele Leute aus den verschiedensten Bereichen und Regionen zusammen. Und das gefällt mir sehr gut. Man sieht, welche Vielfalt dieses Fest hat. Und das Arkadenfest ist immer was Besonderes gewesen.
0: Istvanics Kerstin, a Presbitérium tagja, az ünnepen is segít, az édes sarokban. Kávé, sütemény, somlói galuska vár itt a vendégekre. A sokszínűség számára is természetes.
6: Hát őszintén szólva, ha az ember itt nő föl, akkor ez a normális. Főleg, mivel észreveszük, hogy szívesen jönnek az emberek hozzánk, azért tudjuk, hogy ez tényleg szép hagyomány, ami érdemes továbbvinni. Mert azért egyrészt itt a gyülekezet nagyon sok minden van, nagyon színes az életünk, és nem csak egyházi szempontból, hanem kulturális szempontból is.
0: Mit jelent ez? Egy-egy ilyen összejövetel is például a magyar nyelv megtartása szempontjából.
6: Gondolom, bármilyen rendezvény nagyon fontos, mert akkor az emberek jönnek össze, és akkor az emberek kommunikálnak. És biztos vagyok benne, hogy ma is az Árkád ünnepnapon magyarul lehet hallani, németül lehet hallani, az itteni tájszólást meg lehet hallani az idősebb generációtól. Szóval ez egy szép repertoár itt.
0: A vendégek közé vegyül Kádas Richárd, református lelkész, aki fontos közösségformáló lehetőséget lát az ünnepben.
7: Valóban egy fontos lépés az, hogy nem csak a templomban találkozunk, hanem azon kívül is. Illetve én azt látom, hogy a közös evés, ami az ókorban is megvolt, az másként hozza össze az embereket. Meg itt sokkal több időt eltölt mindenki. Illetve azt látjuk, hogy mióta van ugrálóvárunk, azóta a családosok is tovább tudnak maradni, mert régen az volt, hogy gyorsan megebédelünk, és akkor megyünk haza, mert a gyerekek már unják. A gyerekek szépen el vannak a kicsik az ugrálóvárnál, a nagyobbak tudnak még utána egy süteményt is megenni, egy spiccert, egy nyolcadot, egy sört, ki mit is tudnak többet beszélgetni. És a fő cél ugye pont az, hogy tudjunk egymással kommunikálni, és akkor nem csak a gyülekezetek a törzs magja van itt, hanem azok is, akik elszármaztak, vagy például jöttek a bécsi gyülekezetből, az egyik gyülekezetből, jönnek a katolikusok is át, szóval, hogy mindig az van, hogy az egész város megmozgatja egy-egy ilyen fárfeszt, egy-egy ilyen Arkádfest. Nálunk nincs egy búcsuk ebben az értelemben, mint a katolikusoknál, de azt mi is láttuk, hogy az ilyen alkalmaknak külön ereje van. Azért jött létre az Arkádfest annó, jóval az én meglétem előtt, összehozza az embereket a gyülekezeten belül is, meg amennyire én látom a gyülekezeten kívül is. Úgyhogy ez a fő cél mögötte.
0: Ugye az Isten tisztelet is mindig két nyelvű. Mekkora támaszt nyújthat a templom is ahhoz, hogy a nyelvet megőrizzük?
7: Én azt gondolom, ez alapvetés. Tehát, hogy az embernek az anyanyelvén tud megszólalni leginkább egy prédikáció, ott érinti meg a leginkább, akár egy bibliaolvasás, akár egy imádság. Sokszor a mi atyánkon is látjuk ezt, de más imádságokon is. És ezért is törekszünk arra, hogy a magyar nyelvességet megtartsuk, bár azért látjuk azt, hogy kopik. Tehát, hogy kevesebben vannak, akik magyar anyanyelvűek már, de vannak, akik érkeznek Magyarországról. Szóval, hogy ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy hogyan kéne itt igazságot tenni. Szerintem nem igazságot kell tenni, hanem egyszerűen mindenkinek meg kell élnie azt, ami az övé. És én azt gondolom, hogy a gyülekezet és a gyülekezeti alkalom, egy istentisztelet, az mindig otthon lenni érzését kell megadja, hogy én ebben itthon vagyok, ez nekem szól, ez hozzám szól, az Isten hozzám szól. És ugye erről szólt a reformáció is, hogy mindenki a saját anyanyelvén olvassa a Bibliát, hallgassa a prédikációt, és próbáljuk töretlenül így tovább menni.
0: A felsőri református közösség számára a jövő egyik kulcskérdése a fiatalok megszólítása és a generációk közötti kapcsolatok erősítése. Ennek jegyében egy Európai Uniós projektben is részt vesznek, a Mix Age Változó Határok című projekt az idősek és a fiatalok kölcsönös tanulására épül. A projekt keretében kétnyelvű tablók is készültek, itt a tablók előtt beszélgetünk Seper Alexanderrel és Schuster Gyenge Judittal a generációkról, a hagyományok fontosságáról.
8: Ich habe vor anderthalb Jahr hier konfirmiert und ich finde, dass die Konfirmation uns mehr verbunden hat. Wir haben mehr Zeit mit dem Pfarrer verbracht, haben mehr Gebete gesprochen gemeinsam und haben generell mehr Zeit mit der Familie dann auch verbringen können. Ich finde, Tradition verbindet uns alle und wir sehen, jedes Jahr können wir hier als Gemeinschaft wieder zusammenkommen. Alte Bekanntschaften können wieder neu erwacht werden und ich finde es einfach toll, dass wir uns da näher kennenlernen können.
1: Gyermekek nélkül nincs jövő. Hogyha nincs gyermekmunka, akkor a gyülekezetnek nincs jövője, nyilvánvaló. Nehéz a konfirmandusokat tartani, hogyha egyszer konfirmáltak, úgyhogy kell foglalkozunk azzal, hogy őket hogyan tudjuk megszólítani. És ez a projekt úgy hívják, hogy Mix Age, egy közös Európai Uniós projekt, amit a Soproni Evangélikus Gyülekezettel együtt bonyolítunk le. Itt arról van szó, hogy a fiatalok és az idősek hogyan tudnak egymástól tanulni. És most ilyen táblákat dolgoztak ki, kétnyelvű táblákat, arról, hogy a határ hogy változott az idők folyamán. Nagyon érdekes.
0: Az árkád ünnep ragyogó őszi napsütésben egészen a késő délutáni órákig tartott, és ezúttal is azt a célt szolgálta, hogy a templom falain kívül is megszólítsa az embereket, vallástól, nyelvtől és generációktól függetlenül.

0: Magyar magazin adásunk most egy igazi időutazással folytatódik itt a Rádió Burgenland műsorában. Weber Katalin kolléganőm riportjában a legendás Südbahn Hotel egykori fényűző világába repülhetnek vissza velünk együtt. A Semmeringen álló Grand Hotelt 1882-ben nyitották meg, amely ezt követően a monarchia minden részéből érkező nemzetközi vendégsereg kedvelt találkozó helyévé vált. Királyok, arisztokraták, diplomaták és művészek fordultak meg itt a világ minden tájáról. Vendég volt itt Sigmund Freud, Gustav és Alma Mahler, Oszkár Kokoska, valamint Ida von Ferenczi is, Erzsébet királyné egyik bizalmasa. A hajdani luxusszálloda ma már jó ideje üresen áll. Azonban akik betérnek az épületbe és részt vesznek egy vezetésen, akkor azoknak a szemük elé táruló látvány még ma is sejteni engedi, hogy milyen elegáns és pezsgő élet zajlott itt egykor.
1: A Semmeringen ma is méltóság teljesen trónol az egykori Grand Hotel, mely több mint fél évszázada Csipke Rózsika álmát alussza. Pedig a 19. század végén a Südbahn Hotel a társasági élet egyik központja volt. A termekbe belépve az az érzésünk, mintha itt megállt volna az idő. Szinte magunk előtt látjuk és halljuk a 20-as, 30-as évek pezsgő világát. A hotel bár nem üzemel, de a Südbahn bühne kulturális kezdeményezésnek köszönhetően vezetéseket kínálnak, mégpedig német, angol és magyar nyelven is. Gosztom Enikő fogadja a magyar nyelvű látogatókat.
2: Itt vagyunk a Südbahn Hotel Semmeringben, az 1882-ben megnyitott luxus hotelben, ami a monarchia első alpesi szállodája volt, mégpedig luxus szállodája volt. Miáltal ez a monarchiájé volt, nem csak Ausztriáért, itt magyarok, osztrákok és a monarchia többi részéről jövő vendégek egyaránt vendégeskedtek. Ida von Ferenczi, Sisi hercegnőnek, Sisi királynőnek az egykori udvarhölgye sokat volt itt, akiről aztán tudjuk, hogy az ő segítségével sok politikai ügy Magyarországon is elindulhatott, aki mondjuk tárgyalt Andrássy Gyulával, vagy De Ferenccel is.
3: Nagyon fontos volt az is, hogy megszólítsák a nemzetközi közönséget, szóval a hivatalos úti kalauz az nem csak németül jelent meg, hanem németül, magyarul, angolul és olaszul is, és azt is tudjuk, hogy magyarok is vendégeskedtek itt. Honnan tudjuk ezt? Hogy nagyon sok olyan képeslap áll rendelkezésünkre, ahol magyarok beszámoltak az itt eltöltött napjainkról, a Semmering élményeikről, és áradoztak a családjuknak, hogy micsoda élményben volt itt részük.
1: A császári és királyi déli vasúttársaság, a Südbahn, az idegenforgalmat kívánta egykor fellendíteni a Bécs-Triest vasútvonal mentén. Így a 350 szoba, illetve lakosztály mellett széles szabadidős tevékenységet is kínáltak.
2: Amikor ide került ez a hotel, akkor itt még nem volt sem síparadicsom, sem óriási turizmus, ez a Südbahn Gesellschafttól, vagyis a déli vasúti társaságtól jött először. És az ő fejükből pattant ki az ötlet, hogy amennyiben a vasútvonalunkon hoteleket is nyitunk, akkor az nagyon jó hatással lehet a turizmusra is. És miáltal itt már 1000 méter fölött vagyunk, és a 18-19. Század Bécsében nem a tiszta és friss levegő volt talán az elsődleges, ami elérhető volt az emberek számára, nagyon hívogató volt a kijönni a hegyekbe, a friss levegőre, amiről aztán később sokat is beszéltek, hogy mennyire jó az ember egészségére. Szóval például az egyik, ami a lehetőségek közé fel van sorolva, ezek a Liegekuren. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy akkoriban az emberek kifeküdtek, és akkor lélegeztek, és akkor belélegezték ezt a gyógyító levegőt. Ugye azért a tuberkulózis idejében vagyunk, szóval a tüdőbetegségek és a friss egészséges levelő azért nagy értéknek számított. De miáltal nem volt itt semmi, hanem egy ilyen kis elszigetelt szigetecskében voltunk, ahol a crème de la crème találkozott, őket ugye szórakoztatni is kellett. És a különböző sport lehetőségek és a hegy adta lehetőség erre jó teret kínáltak. Szóval nyilván a téli sportok közül ismerjük a sífutást, a sísáncot, ami itt szintén elérhető volt, de olyasmikkel is próbálkoztak. Északi mintára rénszarvasok helyett lovak húztak embereket síken, és nyáron is rengeteg lehetőség volt, szóval nyilván kezdhetünk a túrázással és a természet élvezésével, de nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy sokan mondjuk szeretek golfozni ezeken a területeken, és Ausztria első golfpályáját ezt így nyitották meg a Semmeringen, az Üdben Hotel vendégeinek.
1: A Südbahn Hotelt ma vezetéseken járhatjuk be, ahol történetek és anekdoták idézik fel az egykori szálloda életét. A nagy napozó teraszokról pedig ma is ugyanaz a lenyűgöző panoráma tárul elénk, mint egykor. De korábban nem csak a kilátás vonzotta ide a vendégeket. Éttermek, kávéházak, bárok várták őket, ahol a társasági élet igazán pezsgő volt.
3: Az Üdben Hotel vendégeinek nem csak egy kávézó és egy étterem állt rendelkezésére, hanem például volt egy American Bar is. Az American Bar még egy nagyon új koncepció volt akkoriban itt Európában, ugyanis az emberek általában vagy sört, vagy bort ittak. Itt viszont elindult a koktélkultúra is, úgyhogy például a Negroni volt annak idején nagyon népszerű ital itt a vendégek számára. Volt itt egy bár, tartottak itt bálokat. Nemzetközi sztárok is, ha talán így akarjuk mondani, meglátogatták a Semmeringet, ilyen volt például Josephine Baker. Nyilván nemzetközi konyha volt, és felfedezhettük a magyar ételeket is. Ugye természetesen szerepelt az étlapon a gulyás is, hogy ez gulyás leves vagy pörkölt volt valójában, ezt még nem sikerült kiderítenünk, de nagyon húsos, nehéz ételek uralkodtak itt az Üdben Hotelben.
1: Hosszú távon a tervek között ismét a szállodai üzemeltetés szerepel, addig is változatos kultúrprogramokkal is várják a látogatókat, meséli Iréne Beckmann, a Südbahn Bühne Semmering kultúrprojekt kezdeményezője.
4: Die Südbahn Bühne Semmering ist eine Bühne für Gäste, die wieder kommen wollen. Unser Motto, wo die Welt zu Gast ist, sehr bewusst in der Gegenwart gewählt, weil die Gäste waren hier, sie sind hier wieder, zu Führungen kommen sie sehr gerne und sie werden auch in Zukunft wieder hier sein, wenn ein Hotel wieder entsteht und auch wenn wir Kunst, Kultur und Wissenschaft wieder auf den Berg heraufholen werden.
1: Was findet hier alles statt, nicht nur Führungen?
4: Wir sind gerade dabei, ein Programm für nächstes Jahr auszuarbeiten. Wir wollen nicht etwas stattfinden lassen, was es hier schon gibt. Es gibt großartige Kulturveranstaltungen hier. Wir wollen uns ein bisschen abheben, vielleicht ein bisschen mehr Kunst hier heraufholen, also auch ein bisschen Bilder zeigen. Wir möchten auch die Salonkultur wieder beleben. Also es wird auch hier Salongespräche wieder geben. Salons, etwas, was um die Jahrhundertwende in Wien groß geworden ist und was wieder groß werden darf. Also wir spannen den Bogen von der Vergangenheit, die hier schon mal sehr gut bedient worden ist, zur Gegenwart und wollen damit die Zukunft auch bedienen, auch in Zukunft diesen Semmering wieder größer zu machen, als er heute dasteht.
1: A Südbahn Hotel látott már jobb napokat, de még így is magával ragadja a látogatók fantáziáját. Egy kirándulást mindenképpen megér.
3: Néha vannak rendezvények, de főleg mi most az Üdben bűnével közösen próbálunk életet lehelni, és különböző rendezvényekkel, vagy látogatásokkal, túrákkal megmutatni azt, hogy milyen, amikor megállt az idő, és mi történik egy szellemkastélyban, hogy néz ez ki, hogy csillognak még a csillárok, viszont vannak elhagyatott szobák is. Ez egy nagyon-nagyon különleges épület, itt a Stulek és a Rax között, ami mai napig fennáll, és várja a látogatókat. Ami szerintem nagyon vonzó lehet ebben a hotelben ma is a látogatók számára, hogy nagyon sok különféle történelmi építészeti stílus jelenik meg. Ez a historicizmus keretében épült ez a hotel, ami azt jelenti, hogy valahogy minden teremben kicsit más időszakra emlékszik vissza az építészeti kultúrából. Úgyhogy nagyon sokféle, nagyon elegáns és nagyon különleges.
1: A Südbahn Hotel egyelőre tovább alszik, de a tervek szerint egyszer talán újra élet költözhet a több mint 100 éves falak közé. Aki kíváncsi lett rá, egy vezetést, egy színházi előadást, kultúrprogramot a Südbahn Bühne Semmering honlapján talál.
5: Nézd rá, itt vagyok, Alexe, Alex. nagyot.

Egy órás zenés magazin műsorunk mai adás ideje hamarosan lejár, de bízom benne, hogy ezúttal is hallottak kedvükre való információkat, és persze találtak a zenei kínálatunkban is olyat, amit örömmel hallgattak meg velem együtt. A riportjainkat hamarosan már újra megtalálják az ORF Magyarok podcast adásai között, amit a többi között az ORF Sound oldalon keresztül is visszahallgathatnak. Egy hét múlva pedig egy új adással várjuk majd vasárnap este önöket. Mielőtt még forog majd egy-két jó kis magyar dal, én megköszönöm szerkesztő kollégáim nevében is, hogy velem tartottak, és kívánok további szép vasárnap estét. A viszont hallásra a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik. Én még

Csak egy van, aki melletted áll mindig, őrangyalod úgy jár vigyázva rád. Ha rossz is vagy, ő mindig jónak lát.

becézt hát édesanyukád. Ő a földön a legdrágább kincs. Csak akkor tudod, mi a bú a bánat, ha egyszer ő, Isten őriz, nincs.

Egyszer úgy, mint te kis pajtásom. Csókolhatnám, édes, édes, édes jó anyád.